0: povlaštení Samsung partnera.
1: O, komšia, pao nový traktor, a?
2: Ha, nie, pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao, eký kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima eký.